0: και τρομακτική, μπορώ να πω. Αλλά περιμένω να δω.
1: Я сижелам, аби
2: будучности не робили только пласту.
3: نكون نكذب على أنفسنا إذا كنا نعتقد أن الإمرأة حصلت على حقوقها كاملة. أتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد إمرأة سعيد لكل نساء العالم.
4: A jövőtől a jelenlegi világ szintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, s nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
5: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet.
6: Föreställa sig
5: framtiden och djuren omkring oss och tar hand om vår planet.
6: Och då
5: på ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
6: Och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara och därefter ja, så fortgår det.
7: I'm scared I won't attain the goals I have. Music, technology, AI, everything is evolving so quickly. What if I can't keep up?
8: I'm scared I won't attain the goals I have. Music, technology, AI, everything is evolving so quickly. What if I can't keep up? I'm scared I won't attain the goals I have. Music, technology, AI.

0: いつもの日
1: 多分
0: 常
1: 未
0: とて
1: 来
0: もこう、
2: 未来があ
1: あり お
2: ま
1: い
2: す。
1: しい
2: 未来
1: 何
2: もそうなんですけど、
0: また
2: 私
0: 明日
2: の
0: に
2: 世界から戦争がなくなりますように。
3: 未来は
4: なぜなら、この世
3: はこの
4: 世は私たちの現在はどこにありますか。
1: それだけただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
5: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvalva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, s nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
6: Aha, arzom mindig, تجهیز هتل این کرونا تموم بشه بتونم بچه‌هام ببینم نوام ببینم در دنیا هیچ جنگی نباشه همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
7: Hi, my name is Storm and I'm in the 7th grade and I'm 13 years old.
8: Jadikan kahirupan di dalam dunia kaya-kaya,
9: rerencangan
8: bara
9: satawang
8: ngaliwat dina hiji dalam.
9: Onggal wengi anu poek cahayana tetep
8: ulah embung disebut bodoh, ulah
9: cacak manehana jarang dongkap.
8: Sana jan kelumpat.
9: Satu acan masihana sehat dina cariyosan salira. Pasihan
8: dina makan cinta lamin ayah ini perkawis anu lepat. Mending
9: nafsunya eta hiji perkawis
8: jalan kandung
9: ngabeukeunna sifat sementara nu leuwih langkung direspan.
8: Tibatan sibuk milarian sahabat bae anu kada disalahkeun. Ulah sieun mikan cinta ku sabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira? Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan kaayaan henteu miha ka salira, yakin. Kaayaan tangtos tiasa robah, lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.